Fagyat a varor, tettet a tagna, Biar la pass van bauzatu. Fagyat a varor, tettet a tagna, Biar la pass van bauzatu. Fagyat a varor, tettet a tagna, Biar la pass van bauzatu. Fagyat a varor, tettet a tagna,